0: Megválasztott európai parlamenti képviselőinknek nem az az egyetlen dolguk, hogy plenáris üléseken vitázzanak és szavazzanak az előterjesztett jogszabályjavaslatokról. A vitákat elő is kell készíteni. Ezzel foglalkoznak a képviselők közül szakértelmük és egy pontrendszer alapján kiválasztott előadók. Ebben az adásunkban az ő feladatkörükről lesz szó. Amikor az Európai Bizottság új jogszabályjavaslatot nyújt be a parlamentnek, az legelőször egy parlamenti szakbizottsághoz kerül. Hogy pontosan melyikhez, az a témától függ. Ha például az élő állatok szállításának szabályozásáról van szó, akkor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság az illetékes. A szakbizottság kijelöl egy képviselőt, aki témafelelősként elemzi a javaslatot, szakértőkkel és más érdekeltekkel egyeztet, majd jelentést készít, amelyben adott esetben módosításokat vagy kiegészítéseket fogalmaz meg az eredeti bizottsági javaslathoz képest. Fontos szerepe van tehát a parlamenti álláspont előkészítésében. Természetesen nincs egyedül, képviselőtársaira és a szakbizottság többi tagjára is számíthat. Akár külső szakértőknek vagy más uniós intézmények szakértőinek a tanácsát is kikérheti, hogy megalapozott véleményt tudjon formálni az egyes kérdésekről. Az előterjesztett javaslat összes lehetséges aspektusáról tájékozódnia kell, hogy számolni tudjon minden következménnyel és tovább gyűrűző hatással. Mindent meg kell ismernie az utolsó részletig. Az előadó által készített jelentéstervezetet először az illetékes szakbizottságon belül vitatják meg a képviselők. Átdolgozását és újraírását is kérhetik, illetve több körben is módosíttathatják, mielőtt a teljes parlament elé bocsátják vitára és szavazásra. A szakbizottság által elfogadott szöveg ezért indoklást, állásfoglalási indítványt és módosítási javaslatokat is tartalmaz. Értelemszerűen nem minden jelentéstervezet jut el a plenáris szavazásig. Vannak olyanok, amelyeket már ebben a szakaszban elutasítanak a képviselők. Amikor viszont elfogadnak egy jelentést, részben az előadóé az érdem. Az előadó tehát nagyon is fontos szerepet játszik a jogalkotásban. De vajon mi alapján dől el, hogy melyik képviselő lesz a felelőse egyik vagy másik témának? Ez több tényezőtől is függ. Először is a parlamenti képviselőcsoportok megállapodásától. Kivételes esetekben két képviselőt is kijelölhetnek társelőadóként ugyanahhoz a javaslathoz, mint ahogy a mesterséges intelligencia használatának szabályozásával kapcsolatban is történt. Másodszorban a képviselőcsoportok pontrendszert alkalmaznak az előadó kiválasztásához. Nagyságuk arányában adott számú ponttal rendelkeznek, és ezekkel licitálnak a témavezetés lehetőségéért, akár egy árverésen. Természetesen az is sokat nyom alatban, hogy egy képviselő mennyire jártas egy adott témában. Adódhatnak olyan helyzetek, amikor további előadókra vagy témafelelősökre is szükség van. Ezek egyike, amikor az eredetileg kijelölt szakbizottság egy másik parlamenti szakbizottság véleményét is kikívánja kérni, illetve amikor az illetékes szakbizottság mellett egy másik szakbizottság is véleményt kíván nyilvánítani egy adott javaslatról. Ilyenkor a parlament elnökéhez fordulhatnak, hogy ő döntsön, melyik szakbizottság legyen felelős és melyik véleményező szerepben. A vélemény nyilvánításra felkért szakbizottság azután maga is kinevezhet egy előadót. Az élő állatok szállításával kapcsolatos előző példánkból kiindulva, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság lesz a téma szerint illetékes szakbizottság, de elképzelhető, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság is véleményt szeretne nyilvánítani, és erre lehetőséget kap. Ennek megfelelően saját tagjai közül kinevezhet egy társelőadót. Ami a mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának szabályozását illeti, Három különböző szakbizottság is érdekelt volt a véleményezésben egy-egy társ előadóval. Így nem kevesebb, mint 5 társ előadó vitte a témát, amíg jelentésük alapján a parlament el nem fogadta álláspontját egy 2024 márciusi plenáris ülésén. Végül említsük meg az előadók egy utolsó kategóriáját is. Egy jelentés elkészítéséhez a képviselőcsoportok alternatív témafelelőst, úgynevezett árnyék előadót is kijelölhetnek. Ő saját képviselőcsoportja nevében nyilvánít véleményt, és nagy szerepe van abban, hogy a szakbizottságon belül a különböző politikai érdekek mentén sikerüljön kompromisszumra jutni. Külön érdekesség, hogy a jelentésekre gyakran nem a hivatalos, sokszor terjengős címük, hanem az őket kidolgozó és bemutató képviselők neve alapján hivatkoznak, ezzel mintegy elismerve gondos és aprólékos, egyúttal nélkülözhetetlen munkájukat. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
5: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
5: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: 62-3
7: 6-0-20 che?
8: 60-23
7: 6-0-2-3
6: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.